Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz, dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljutatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: László Attila vagyok, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros zeneszerző. A Szakcsi Rádió talán attól is különleges, hogy itt nem csak zeneszámok vannak meghallgatni, hanem egy koncepciózus program, akár egy koncert, műsorösszeállítás, és ez mindenképp a hallgatónak egy ajándék, hogy ilyen formában, mint egy csokrot, megkaphat olyan összeállításokat, amit lehet, hogy magától nem úgy rendezne, vagy rakna össze, és sok izgalmas lehetőség dolog van ebben.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. Megmondom őszintén, hogy én alapvetően minden kezdeményezésnek örülök, ami a mi művészeti águnkkal kapcsolatos, és ennek a rádiónak a megjelenése, ez egy olyan áttörés volt, ami mindannyiunkat örömmel töltötte el. Az, hogy ez egyelőre online formában elérhető, nyilván még nagyobb öröm lenne, hogyha ez bekerülne a tematikus rádió műsorok mellé, és bármilyen gépkocsiban egy mozdulattal hallgatható lenne. De talán a mai világban a mostani technikai felszereltség mellett egy mobiltelefonnal ezt bárki megoldja az autójában, ha szeretné.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazzénekesnő és dalszerző. Azt hiszem, hogy nagy büszkeség az, hogy ennek a műfajnak, ennek a sok nagyszerű művésznek van egy ilyen megjelenési orgánuma, és az egy külön öröm számunkra, jazzzenészek számára egyébként, hogy a névadója egy olyan ember, akire mindannyian feltétlen nélkül felnézünk, aki a fiataloktól az idősebb korosztályig igazából mindenkinek a példaképe. Tulajdonképpen aki a jazzt leginkább meghonosította itt Magyarországon, és egész élete során ugye a különböző ágazatait folyamatosan kipróbálta, úgyhogy már a név is jelzi azt, hogy itt milyen színes műfajról beszélünk, és hát nagyon örülök neki, hogy lett egy ilyen nagy presztízsű, megbecsült platformunk.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: László Attila vagyok, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros zeneszerző. Szakcsi Rádió szerintem egy remek lehetőség fiatal jazzzenészeknek, hogy bemutassák a programjukat, a zenéjüket. Ugyanígy lehetőség a hallgatóknak is, hogy ezekről értesüljenek.

Jesus.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Ha valaki bekapcsolja a Szakcsi Rádiót, akkor gyakran az én hangomat is hallhatja két dal között, hiszen én vagyok a Szakcsi Rádiónak a csatorna hangja, és nagyon örülök neki, hogy az április 30-ai koncertet is én konferálhatom majd föl.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz, dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljutatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. A Szakcsi Rádió megjelenésével egy olyan fórum nyílt a magyar jazzművészek számára, ahol jóval nagyobb idősávban hallható a magyar jazzzene, és minden olyan kezdeményezés, ami ezt szolgálja, az rendkívül kedves a számunkra, és a közönséggel való kapcsolatunkat nagyon nagy mértékben segíti.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrien vagyok. Hosszú távú és mélyreható hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a hajóforgalom a Hormuzi szorosnál. Egy elhúzódó konfliktus világszerte hatalmas nélkülözéshez vezethet. Erre hívja fel a figyelmet az ENSZ. A Brent nyersolaj hordonkénti ára ingadozik, ez pedig kihatással lehet az inflációra és a gazdasági növekedésre. A tárgyalások megrekedtek, de az amerikai elnök bizakodó. Közben az Egyesült Államok nemzetközi koalíciót szervez a Hormuzi szoros zavartalan működése érdekében. Az Egyesült Államok 5000 katonát von ki Németországból. A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által elvégzett alapos felülvizsgálat eredménye, melynek kapcsán az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintették át. A csapatkivonást a következő 6-12 hónapban hajtják végre. Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölte az amerikai elnök közösségi oldalán. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik, számolt be a Guardian. Az Egyesült Államok és az Unió között tavaly júliusban jött létre vám megállapodás, amelynek részeként a washingtoni kabinet 15%-os illetékkel sújtotta az uniós termékeket. Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac országai közötti szabadkereskedelmi megállapodás. A szabályozás célja a vámok csökkentése, valamint új piacok szerzése. Az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az egyezmény érvénybe lépését. Ursula von der Leyen szerint az ideiglenes alkalmazás megmutatja a Mercosur megállapodás előnyeit. A szerződés ellen Európa szerte hónapok óta tiltakoznak a gazdaszervezetek, mert szerintük a megállapodás hátrányosan érinti őket és az európai piacot. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszterek döntései, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire, így a kormányfőre is vonatkoznak majd. Egyúttal közölte azt is, hogy miután sógorát Mellétei Barna Mártont kérte fel igazságügyi miniszternek, ezért húga felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Végül az várható időjárásról. Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én viszonylag későn találkoztam a jazz zenével, úgy 17-18 éves koromban, úgyhogy sokszor azt érzem, hogy éveket pazaroltam el ezek nélkül, a hangok nélkül. Azt gondolom, hogy a Szakcsi Rádió működése, ez egy fantasztikus lehetőség a magyar fiatalok számára, hogy megismerhessék ezt a zenei műfajt, és megtalálhassák benne ők is azokat az irányokat, amik közel állhatnak az ő lelkükhöz, szabadságukhoz, és színesíthetik ezáltal a zenei palettájukat.
2: Horváth Szabolcs, a Szakcsi Rádió küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Zuzmó című dala. Most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Erik Péter, jazz zongoraművész és zeneszerző vagyok. Hát nekem a legnagyobb élményem a Szakcsi Rádión belül a Szakcsi Lakatos Bélával van. Nagyon örülök, hogy az ő nevét viseli ez a rádió. Nekem volt szerencsém nála tanulni, nem mint rendes tanítvány, hanem nyári jazz táborokban töltöttünk együtt egy kis csoporttal és vele mondjuk egy hetet. És amellett, hogy nagyon sok tanárhoz jártam, azt kell mondjam, hogy szinte tőle tanultam a jazzből a legtöbbet ez alatt a 2-3 hét alatt, ami eltelt. És akkor még kazetták voltak, amire föl lehetett venni, hogy mi történik, és én felvettem az összes óráját, és aztán évtizedekkel később én ezekből tanítottam még mindig, és digitalizáltam, úgyhogy szerintem az, hogy Szakcsi Lakatos Béla neve van oda fölírva, az mindent is jelent.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jellemfejlődés kontra céltalanság. A lírai romantika csodálatos részletgazdagságát kínálja a New Yorki Metropolitan Opera ház. Puskin ikonikus versesregényén alapul Csajkovszki Anyegin című előadása. Élőben, ma este 7 órától, a Bartók Rádióban.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szanisz Lórihárt, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. A Szakcsi Rádió azért is egyedülálló, én azt gondolom, mert azok az emberek is találkozhatnak ezzel a műfajjal, akik korábban egy pici távolságot tartottak magától a jazztől, mert általában akik nem ismerik ezt a zenét, megijednek tőle, és nem is tudják, hogy annyira sokszínű, hogy én azt gondolom, hogy minden ember találhat magának a jazzen belül olyan dalokat, vagy olyan műveket, vagy olyan formációkat, amelyek igenis közel tudnak férkőzni az ő lelkükhöz, vagy zenei világukhoz, vagy ízlésükhöz.

0: Jazznapló.
1: A Village Vanguard a New York-i jazz szentélye lett a 20. század első felében. 1935-ben nyitott Greenwich Village-ben, és ma is működik. Kezdetben költők és folkzenészek léptek fel, de hamarosan a jazz lett a fő irányvonala. John Coltrane, Bill Evans és Sonny Rollins is készített itt élő lemezfelvételt. A klub hosszú, keskeny pincéje ikonikus akusztikával bír. Hetente más zenekar lép fel, sokszor friss formációk. A Vanguard Jazz Orchestra a klub házi zenekaraként működik évtizedek óta. Az itt készült Live at the Village Vanguard lemezek a jazz dokumentumai. A klub megőrizte függetlenségét és minőségét. Itt a jazz nem nosztalgia, hanem élő valóság. Miként sokan mondják, a Vanguardban mindig történik valami.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz, dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljutatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szanisz Lórihárt, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

se. Ez egy olyan áttörés volt, ami mindannyiunkat örömmel töltötte el. Az, hogy ez egyelőre online formában elérhető, nyilván még nagyobb öröm lenne, hogyha ez bekerülne a tematikus rádió műsorok mellé, és bármilyen gépkocsiban egy mozdulattal hallgatható lenne. De talán a mai világban a mostani technikai felszereltség mellett egy mobiltelefonnal ezt bárki megoldja az autójában, ha szeretné.

Dreht uns seine Leier, steht im Wind.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló. A koppenhágai Jazzhus Mumart, a Dán Jazz Mekkája. Az intézmény az 1960-as évektől Európa egyik legfontosabb jazzklubjává vált. Számos amerikai zenész, kiábrándulva az amerikai faji diszkriminációból, itt talált új otthonra. Stan Getz, Dexter Gordon, Ben Webster és Kenny Drew is hosszabb időt töltött a klubban. A Montmartre híd volt Amerika és Európa jazz élete között. Az élő fellépések színvonala páratlan volt. A klub hozzájárult a skandináv jazz felemelkedéséhez is. A közönség nyitott, értő és lelkes volt. Művészi és társadalmi szempontból is különleges helyszín maradt. Ma újra aktív, legendás örökséggel. Koppenhága e klub által vált Európa egyik jazz fővárosává.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazzénekesnő és dalszerző. Nekem a jazz a szerelem és az otthon. Örülök annak, hogy az emberek, hogyha hallgatják a Szakcsi Rádiót, akkor megtapasztalhatják ezt az érzést, hogy milyen az, hogy hátradőlni, jazz hallgatása közben is otthon érezni magunkat.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Egy projekt, melyben csak is a szórakozás számít. Május 8-án Erzsébet ligeten a Jazz Liget programsorozatban ad koncertet a 6 éve alakult Just for Fun projekt, melynek repertoáriában a kedvelt jazz melódiák mellett a funky és a jazz rock világa is megmutatkozik. A formációban a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese, a vibrafonos Novotny Tibor is színpadra lép. Az est két vendégművésze, Bolba Éva és Kolman Gábor lesznek. A cimbalom művészete. Ezen a címen mutatkozik be a hangszer nemzetközileg is elismert magyar mesterének legújabb szóló műsora május 16-án. Budapesti koncertjén Lukács Miklós az elmúlt évszázadok emblematikus zenéin vezeti végig hallgatóit. A hangszerre átültetett művek és a pillanatszülte rögtönzések különleges találkozása adja a koncert felejthetetlen atmoszféráját. Az ifjú jazzénekes generáció egyik legismertebb képviselője érkezik Budapestre, egyenesen Los Angelesből. Michael Mayo május 8-án pénteken ad szólóestet a fővárosban, ahol a hazai közönség is megbizonyosodhat róla, hogy miért tartják korosztálya egyik legizgalmasabb vokális művészének. A 30-as éveinek elején járó Mayo olyan neves jazzművészekkel dolgozott már együtt, mint Herbie Hancock vagy éppen Jacob Collier. Az énekes zongoristának eddig két albuma jelent meg. Több mint 4 évtizeden működő jazz formáció invitálja időutazásra Kecskemét zeneszerető közönségét május 9-én szombaton. A Hot Jazz Band a korai jazz és a két világháború közötti magyar könnyűzenei termés korhű megszólaltatója.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A Magyar Film Hete a közmédia csatornáin.
0: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrián vagyok. Jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen 2 jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, ezeket a testület elutasította. Az egyéni választókerületi eredmények már korábban mindenhol jogerőssé váltak. A jövő szombaton megalakuló országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője vesz részt. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszterek döntései, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire, így a kormányfőre is vonatkoznak majd. Egyúttal közölte azt is, hogy miután sógorát Mellétei Barna Mártont kérte fel igazságügyi miniszternek, ezért húga felfüggeszti bírói tevékenységét. Új, független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Ukrajnában júniusban indul az átfogó haderőreform, jelentette be Volodymyr Zelenszkij. A tervek szerint emelik a katonák fizetését, megerősítik a szerződéses rendszert, és fokozatos leszerelést vezetnek be a régóta szolgálóknál. Az ukrán elnök szerint már nyáron nő a katonák pénzügyi támogatása, különösen a frontszolgálat esetén. A front mögötti egységek bére akár 50%-kal is emelkedhet, miközben a harci juttatások is jelentősen nőnek majd. Zelenszkij arra nem tért ki, miből finanszírozzák a megnövekedett kiadásokat. Dél-Libanonban 12-en meghaltak és 25-en megsebesültek izraeli támadásokban. Az izraeli hadsereg tegnap közölte, hogy a Hezbollah libanoni síta fegyveres mozgalom robbanó drónokat indított a katonái irányába a térségben. A bejelentés szerint egy izraeli katonákra kilőtt rakétát is elfogtak. Hivatalosan tűzszünet van ugyan érvényben, de az ellenségeskedések mindennaposak az Irán támogatta libanoni milícia és Izrael között. Több mint 3500 embert kellett kitelepíteni tegnap egy erdőtűz miatt az olaszországi Toszkánában. A lángok néhány napja csaptak fel Píza közelében, és egy népszerű hegyi üdülőhelyet is fenyegetnek. A térségben a hatóságok elrendelték több település teljes kiürítését. A régió vezetője nagyon súlyosnak nevezte a helyzetet. A tűzoltók repülőgépekkel és helikopterekkel is próbálják megfékezni a lángokat. A védekezést a hadsereg is segíti, de az erős szél miatt a tűz gyorsan terjed. Itthon napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk néhol erős lökések kísérik. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
3: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Luca című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: László Attila vagyok, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros zeneszerző. A Szakcsi Rádió szerintem remek lehetőség a fiatal muzsikusoknak, hazai zenészekre gondolok, hogy bemutassák az elképzeléseiket, programjukat, zenéjüket, és ugyanígy a hazai jazz közönségnek is szintén remek lehetőség, hogy értesüljenek ezekről a dolgokról, irányzatokról, mi történik idehaza, úgyhogy erre a rádió rendkívül alkalmas.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Ha valaki bekapcsolja a Szakcsi Rádiót, akkor az én hangomat is gyakran hallhatja, mert én vagyok a csatorna hang, és én mondok be sok mindent, ami információt közöl az elhangzott dalokról. Ilyen módon én még soha nem szerepeltem, hiszen elsősorban énekes vagyok, de nagyon nagy öröm, hogy a hazai jazz szcénához így is kapcsolódhatok.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Jellemfejlődés kontra céltalanság. A lírai romantika csodálatos részletgazdagságát kínálja a New Yorki Metropolitan Opera ház. Puskin ikonikus verses regényén alapul Csajkovszki Anyegin című előadása. Élőben, ma este 7 órától, a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz, dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljutatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Ha valami tetőtől talpig engem bebizseregtet, akkor az a jazz és a blues. Muszáj a jazzhez felnőni, és a jazznek a tudás mellett emberileg is teljesnek lenni. Én csak a színpadon tudok a legjobban megnyílni érzelmileg. Teljes fényemben ott tudok mindig ragyogni. Az valami ilyen senki földje, ez egy semleges terület.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én viszonylag későn találkoztam a jazz zenével, úgy 17-18 éves koromban, úgyhogy sokszor azt érzem, hogy éveket pazaroltam el ezek nélkül, a hangok nélkül. Azt gondolom, hogy a Szakcsi Rádió működése, ez egy fantasztikus lehetőség a magyar fiatalok számára, hogy megismerhessék ezt a zenei műfajt, és megtalálhassák benne ők is azokat az irányokat, amik közel állhatnak az ő lelkükhöz, szabadságukhoz, és színesíthetik ezáltal a zenei palettájukat.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A mosoly, ami végig kísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége Pozsár Eszter, előadó művész, tanár, zeneterapeuta. Én Eszter Gályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádióban. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Köszönöm, hogy itt lehetek.
3: Sokszor kellett kvázi megvédened a te jazz zenész mi voltodat akár szakmán belül, akár kritikával szemben?
4: Egyáltalán nem. Ez inkább a beskatujázás ellen van. Tehát én egy improvizáló zenésznek tartom magam. Sokféle zenét szeretek, és igyekeztem kirándulni sokféle zenei stílusba, és nem szeretném egy műfajba behatárolni magamat.
3: Jellemző szerinted, hogy a jazz szeretők, vagy akár maguk a jazz zenészek akár szánt szándékkal is fenntartják ezeket a falakat, amit emeltek maguk köré, hogy egy picit egy ilyen elefánt csontorony legyen ez
4: szerintem
3: a jazz
4: pont
3: szakma?
4: Nem.
3: Pont ellenkezőleg?
4: Nem. Legalábbis azoknak a zenészeknek az esetében, akiket én szeretek, és akikkel én zenélek, inkább ők is ezeket a határokat szeretik tágítani. És a jazz önmagában egy rendkívül befogadó műfaj. Gondoljunk csak arra, hogy ahonnan indult, és utána mennyi hatás érte, gondoljunk akár a latin zenére, akár a rockra, és itt most napokig sorolhatnánk szerintem a különböző ilyen kategóriákat. De mégis én szeretek klasszikus zenét, kortárs klasszikus zenét is játszani. Volt az életemben kirándulás az indiai zene felé is, tehát én egy picit mindegyikhez tartozónak tartom magamat.

0: ha nem is az első jazz zenei, de szimplán zenei emlékedet fel tudod idézni?
1: Igen, már amennyiben jazz zenének lehet nevezni. Én azt hiszem, az az eset forgott fent talán, mint nagyon sokak esetében, hogy nem közvetlenül először a jazz fogott meg. Gimnazista koromban nagy Sting rajongó lettem, és akkor volt az az időszak, amikor ő neves jazz zenészekkel kezdett játszani, például Branford Marsalis-szal. És amikor meghallottam azt a zenét, és azt a fajta szaxofonozást, akkor egyszerűen azt mondtam, hogy na ez az, tehát ez nekem annyira tetszett, és azt mondtam, hogy én ezt szeretném csinálni, és ez egy fajta érzés volt, és azóta mindig ezt a fajta érzést keresem, akármilyen más zenével kapcsolatban, de az az élmény, az meghatározó volt. És akkor volt egy osztálytársam, és mondta, hogy hát ez azért olyan jó zene, mert jazzzenészek játszanak benne, és mondom, jazzzenészek, hát akkor én is jazzzenész szeretnék lenni. És akkor utána nagyon szerencsés voltam, én a Szentendrei Vujicic-Tihamér zeneiskolába jártam, ahol a szaxofontanár akkor Borbé Mihály volt. És innentől fogva egyenes út vezetett a jazzhez, mint nagyon-nagyon sok embernek a hazai jazz életben, akinek a tanára Borbé Mihály volt.

0: A hangszerválasztás miatt lett egyértelmű az életedben?
1: Igen, én először fuvolistaként kezdtem, de nagyon érdekelt a szaxofon. Ez volt az egyik meghatározó élmény, a másik pedig Misi játéka és személyisége. Azon kívül pedig kellett egy jazz szaxofonos, nem egy szaxofonos a fuvol zenekarba, és mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha én megtanulnék szaxofonozni. Tehát több irányból jött ez a késztetés, és így kezdtem el szaxofonozni.
0: És Borbély Mihály akkoriban emlékszel, hogy mutogatott neked olyan hazai nagy elődöket, vagy akkori jelentős jazzzenészeket, akik azóta is idoljaid?
1: Nagyon komolyan vette a dolgokat, és nem csak hogy mutogatott, hanem ugye akkor még kazetta volt, és külön válogatásokat készített. Még mindig megvan, lehet, hogy nem tudom lejátszani, mert annyira megnyúlt a kazetta, de ő háttéranyaggal is ellátott minket.
0: Az érdekel még engem, és ez tényleg lehet, hogy egy picit laikus kérdés, hogy a szaxofon megszólaltatásában az, hogy főleg akkor fiatalabb korban, de az, hogy férfi vagy nő próbálja megszólaltatni, nincs különbség a erőben, vagy nem tudom, tehát fiziológiai akadály esetleg, vagy nehézség?
1: Erre van egy nagyon jó válasz, hogy tudod, a nőknek is van tüdeje.
0: Ezt már a kérdésben elhelyeztem magamban.
1: Hadd mondjam el, hogy ugye akármilyen fúvós hangszerhez kell ugyanaz az erő és technika, mint a szaxofonhoz. Hát pont most van egy kedves tanítványom, aki szaxofonosként járt hozzám, profi szaxofonos lett, és aztán úgy gondolta, hogy ő megtanul fuvolázni. És hát ájuldozik, mert ugye ez egy fajta technika, a szaxofonnál van nád, a fuvolánál pedig nincs, és hiába, tehát, hogy ebből azt következtethetné az ember, hogy a fuvolához több levegő kell, és a fuvolát kimondottan nőies hangszernek tartják. Tehát, hogy én szerintem ez egyáltalán nincs így, és hogyha megnézzük mondjuk a mai klasszikus zenei palettát itthon, tehát, hogy kik játszanak klasszikus zenét, több hölgy van klasszikus szaxofonosként a pályán. Azt hiszem, vagy legalábbis annyi, amennyi úriember.
0: Csak valamiért azt gondoltam, hogy mivel mondjuk, hogyha klasszikus zenekarokat képzem el, és mondjuk a trombita, vagy harsona, szóval ott kürt, nem is tudom, uh-huh. Most úgy nehezen képzelem el, vagy nehezen idézem fel, hogy hölgyek játszottak volna, és mivel aznak egy elég erős a megszólaltatás, vagy nagy ereje uh-huh. van, pusztán
1: ez
0: ezért gondoltam
1: azt,
0: de bocsánat, nem, igen. Természetesen nem
1: manapság ez is változik, igen. Jó, nem, én ezt csak viccnek szántam. Persze ez egy sztereotípia egyébként, az emberek így képzelik, de ez nincs így.
0: És ezért például nem ért olyan fajta megkülönböztetés, hogy nem gondolták, vagy nem vettek annyira komolyan, mert hogy hát most egy
1: nézd, nem a szaxofonozás miatt, hanem mint női hangszeres jazzzenész, tehát az egy ilyen furcsa valami általában, és így furcsán néznek az emberre, de nézd, ugye ugyanez a fajta megkülönböztetés, ez él a klasszikus zenében is. Ugye olyan híres történeteket lehet hallani, ugye most már mondjuk ilyen neves klasszikus zenekaroknál a felvételi a szparaván mögött van, és minden hölgy tudja, hogy nem vesz fel maga sarkú cipőt, mert hallja, hogy kopog, és ugye hát esetleg hátrányos megkülönböztetésben lehet része. De én azt gondolom, hogy generációváltás és szemléletváltás van ebben is, és ez változik. És én úgy érzem, hogy ezt az akadályt sikerült leküzdenem.

0: aki később aztán fogékony lesz a tanításra, jelen esetben ugye ez a te pályádon megjelenik, csak kíváncsi vagyok, amikor például Borbély Mihály volt a tanárod, akkor már éreztél esetleg késztetést, hogy, vagy vonzott az, hogy esetleg valamikor átadott te is a tudásodat?
1: Konkrétan nem terveztem, tehát nem tanári pályára készültem. Tudom, van, aki úgy végzi el a főiskolát, hogy hát ő nem akar színpadra állni, ő inkább tanítani szeretne. Én mindig kicsit exhibicionista voltam, vagy lehet, hogy nem kicsit, tehát én mindig szerettem volna szólista lenni, saját zenekart csinálni, előtérben lenni, és persze mindent, tehát zenekarban is, tehát nincs olyan, hogy én csak ezt szerettem volna csinálni. Igazából ezt az élet hozta, mert ugye az ember zenészként szeretne megélni, akkor a zenekari állást leszámítva, ami egy jazzzenész esetében is egy, hát egy hölgy jazzzenész esetében az esély az majdnem egyenlő a nullával, ugyanis big bandek kellenek hozzá, és a big bandekben nem nagyon szoktak hölgyeket felvenni. Tehát marad a tanítás. A másik pedig, hogy nekem szerencsém volt, mert nagyszerű zeneiskolába jártam, és én meghívást kaptam a diploma koncertem napján attól a zeneiskolától, ahová én is jártam, hogy tanítsak ott. És én ezt nagy örömmel elfogadtam, és a mai napig az a fantasztikus közösség ott tart, aki abban a zeneiskolában dolgozik, és ez egy nagyon klassz háttér nekem. Egyrészt ugye valami fajta biztonságot nyújt,

Újt, tehát valami konkrétat, ami minden hónapban van. Nagyon szeretem a gyerekeket, azokat a gyerekeket, akik oda járnak. Én azt gondolom, hogy ez egy válogatott társaság, és valamilyen szinten tartják bennem a lelket a világgal kapcsolatban, hogy azért még van jövőnk, vagy lehet pozitív jövő, illetve egy fantasztikus közösségben tanítok, akik hasonlóféleképpen gondolkodnak az alapfokú tanításnak a feladatairól, mikéntjéről, és egy nagyon pozitív környezet.

0: A zeneakadémián fogalmazódott meg először meg benned az a gondolat, hogy esetleg saját formációt, vagy nem is saját formációt, de mondjuk egy együttesben el kellene kezdeni szervezni, vagy körét szervezni, vagy együttesen szervezni egy olyan formációt, akik állandó zenésztársaid lesznek?
1: Igen, akkor a gondolat már megfogalmazódott, de eltelt aztán egy pár év, mire ebből lett valami. De igen.
0: És ekkoriban már érdekelt az indiai zene, vagy akkor már felkeltette valahogyan az érdeklődését a távoli kultúra?
1: Igen, olyannyira, hogy amíg én a főiskolát végeztem, mert ugye először főiskola volt a Liszt Ferenc, és utána vált az akadémia jazz tanszakává. Tehát én ösztöndíjat nyertem Indiába, és még a főiskolás évek alatt éltem fél évet kint Új-Delhiben, Indiában.
0: És itt, ha nem is a fizikálisan a közeg, de milyen zenei világ, amit megismertél, vagy mi ekkora hatással volt rád?
1: De engem az indiai klasszikus zene, pontosabban az észak-indiai klasszikus zene fogott meg, és bambuszfuvolán, amit ők bánszorinak hívnak, azon tanultam.
0: És ennek mennyiben, vagy miért különlegesebb a hangja, vagy mi az, ami ebben mondjuk más, mint, hát azt értem, hogy persze bambusz nyilván ez különlegesebb, de hogy hangzás világában?
1: Igazából meg kellene hallgatni ennek a hangját. Ez egy bambuszcső. Tehát míg a fémfuvola az egy bonyolult szerkezet, a bambuszfuvola egy bambuszcső égetett lyukakkal, és nem temperált, és igazából a lyukak fedésével, vagy félig befogásával lehet ugye a különböző hangokat megszólaltatni rajta. És ha az indiai zenére kérdezel, hát ez egy több ezer éves rendszer, és talán ami az alapvető különbség, hogy nincsenek benne akkordok, tehát nem akkordikus. Dallam és ritmus központú.
0: Ott is volt már jazz behatás, ami ért, vagy inkább ezt a fajta stílust vagy kultúrát ültetted át aztán a saját hazai jazz életedben?
1: Az indiai zene az egy nagyon konkrét rendszer, tehát engem a tradicionális zene érdekel, tehát ott nincs helye más műfajoknak, ez fordítva történt, tehát amit én onnan hazahoztam magammal, azt építem bele a saját zenémbe.
0: És ne talántán a zeneterápiába is?
1: Direkt módon nem.
0: Csak mert annyira egzotikus, vagy annyira sok esetben filozófikus ez az indiai kultúra, hogy felmerült bennem, hogy lehet köze esetleg ott ezeknek a dallamoknak, vagy ennek a nyugtató hatású zenének
1: hát
0: a terápiához.
1: Hát elképzelhető, de én egy nagyon specifikus részével foglalkozom a zeneterápiának, tehát én elsősorban zenész vagyok, és elvégeztem a zeneterápia szakot Pécsen, de engem kimondottan a terápiás elemek beépítése az alapfokú zeneoktatásban érdekel, és ezt csinálom, és ebből írtam a szakdolgozatomat is.
0: De erre rákérdezhettek, hogy milyen, egész pontosan milyen zeneterápiás elemek? Úgy is megkérdezem inkább teljesen tudatlanul, hogy önmagában a zeneterápia milyen célt szolgál akkor a te megközelítésednek?
1: Hát sokféle magyarázata lehet ennek, de talán ami a legfontosabb az, hogy a zenének a terápiás célú felhasználása. Én elsősorban tanulási zavarral, nehézséggel küzdő gyerekekkel foglalkozom, és azt hiszem, hogy minden tanár, zene és nem zenetanár kolléga egyetért velem abban, hogy egyre több tanulási problémával küzdő gyerek van. Én specifikusan diszes gyerekekkel szeretek foglalkozni, de persze emellett más problémás gyerekekkel is. Az általános tanárképzésben nem kapunk segítséget ahhoz, hogy hogyan kellene ezekkel a gyerekekkel foglalkozni. És én azt gondolom, hogy az alapfokú zeneoktatásban ugye a zene mindenkié, és ezekkel a gyerekekkel is foglalkozni kell, és érdemes, hogyha ők szeretnének zenét tanulni. És emellett ez a rendszer, ami még Magyarországon fennáll, hogy egy gyerekkel egy héten kétszer fél órát egyénileg tudunk foglalkozni, és persze mellette van csoportos foglalkozás is. Ez egy hatalmas lehetőség arra, hogy ezeket a gyerekeket fejlesszük. És én rájöttem arra, hogy a zene, hát egyrészt nem én jöttem rá arra, csak én is megtapasztaltam, hogy a zene ebben nagyon nagy segítség lehet, hogyha specifikusan alkalmazzuk. Tehát nem feltétlen úgy, hogy én akkor jön a gyerek, feladom a leckét, skálázik, stb. És én ezeket a lehetőségeket kutattam, próbáltam dolgokat kidolgozni, erre sokáig vezettem speciális szolfés csoportokat ezeknek a gyerekeknek. Tehát ugye rengeteg feszültséget szül az, hogy ezek a gyerekek nem tudnak úgy haladni, ahogy a gyerekek, nagyon nagy a követelmény, ugye teljesítményorientált világban élünk, tehát rengeteg feszültséget okoz ezeknek a gyerekeknek ez. Egyrészt az oldásban lehet ez segítség, másrészt pedig a fejlesztésben, ugye Kodály Zoltán is rájött már arra, hogy azok a gyerekek, akik Kottát olvasnak, zenét tanulnak, a többi tantárgyban is jobban teljesítenek, mint azok a gyerekek, akik nem. És én ezt egy picit tovább gondoltam, és azt mondtam, hogy nézzük meg, hogy konkrétan mi az, ami fejleszti ezeket a gyerekeket a zenében, és akkor specifikusan alkalmazzuk ezeket a dolgokat, és segítsünk nekik ebben.

0: ezek szerint akkor nem pusztán zenehallgatásról van szó, hanem aktívan, nem. Ugye zenélésről
1: Nagyon sokféleképpen fel lehet osztani a zeneterápiát, de egy alapvető felosztása az aktív és a passzív. És nyilván a passzív az a hallgatás, az aktív pedig a zenélés.
0: És tapasztalatod szerint a közös foglalkozás elvezet oda, hogy oldódnak ezek a feszültségek, igen, a gyerekek? Ez milyen korosztálynagyságrendileg?
1: Én 6 évestől 70 évesig tanítok egyébként, de a zeneiskolában inkább a fiatalabb gyerekek, tehát általános iskolás és gimnazista, esetleg egyetemista korosztálynak.
0: És nem csak tanulási nehézség, hanem adott esetben valamilyen trauma feldolgozásában is segíthet?
1: Vagy ez egy erre másik... nem alkalmas a zeneiskola, illetve trauma feldolgozás, tehát nem ezért járnak oda a gyerekek, tehát ez nagyon fontos, hogy nem terápiát végzek, hanem terápiás elemeket építek be a tanításba. Ahhoz, hogy traumát fel tudjunk dolgozni, ahhoz pszichológussal együtt kell dolgoznunk.
0: De a zene ereje azért ez is bizonyítja, hogy van akkora, hogy ezeket a, akkor beszéljünk csak így szorongások, vagy gátakról, hogy hát oldani tudja.
1: Természetes. Említetted
0: a
1: ugye
0: idézetet,
1: a zene az a szavakon túlhat, tehát mélyebben hat, és ez egy ősi dolog, csak nekem az a véleményem, hogy ez kezd kikopni a mindennapi világból. Tehát régen, amikor mondjuk volt egy gyászeset, akkor tudták, hogy siratókat kell énekelni, kiénekelték magukból a bánatukat. Manapság ezek a hagyományok megszűnnek, és éppen ezért nincs, tehát nem ad a kultúra az emberek kezébe egy megküzdési technikát, és a zeneterápia az egy nagyon fiatal tudományág, és én azt mondom, hogy emberek maradtunk, akármennyire fejlődik a civilizáció, mi emberből vagyunk, és szükségünk van ezekre a dolgokra, és most tudományosan kell megmagyarázni, hogy ezekre a dolgokra zenehallgatás, éneklés, stb. Szükségünk van, a szervezetünknek szükségünk van erre. És a zene, ez nekem személyes tapasztalatom is, ez kiváló megküzdési mechanizmus, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az alapfokú zeneoktatásban a zene örömére tanítsuk a gyerekeket, és ezzel boldogabbá tegyük őket. Például mondjuk ugye az érettségi a gyerekeknél mindig egy nagy stressz, és akkor megbeszik, jó, akkor majd előre megtanuljuk a vizsgaanyagot, és akkor te csak tanulj az érettségire, nem kell majd annyira bejönni, megvan a megfelelő óraszám, amin itt vagy, le fogsz tudni vizsgázni, és azt látom végig, hogy többet járnak érettségi időbe órára, mert szükségük van arra az oldásra.

0: Nagy örömünkre a Szakcsi Rádió második születésnapján felléptek a Kontempó formációddal. Egy picit kérdeznélek erről egyfelől, hogy hogyan is alakult meg ez az együttes, és milyen zenei világot képvisel?
1: A Kontempó egy trió, elmondanám a tagukat. Horányi Sándor gitározik benne, és Csurkulya József cimbalmon játszik. Horányi Sándorral már a főiskolán találkoztam, tehát ő ott tanított, amikor én oda jártam, és ugyanott tanított a Pomázi Zeneiskolában, ami most már Teleki Vattai Művészeti Iskola, ő volt a jazzgitártanár, tehát adódott az időnkénti közös játék, és Csurkulya Józsival egy másik formációm, a Transformation adott koncertet a Bartók Rádióban, egyébként a klasszikus és jazz sorozatban, és az első részben, meg a második részben is, szóval vendégként meghívtuk Csurkulya Józsit akkor, és egy nagyon jó ilyen zenei kapcsolat alakult ki, és amikor én ennek a zenekarnak a megalapításán gondolkodtam, akkor így adódott ezekből a közös játékból, adódó élményekből, emberi kapcsolatokból, hogy én velük szeretnék egy triót csinálni.
0: Pedig nem igazán jellemzően jazz hangszerek, nem? A gitár persze sokszor megjelenik, de azért, hogy ez a trió, vagy ez a felállás talán nem is nagyon ismerünk még ilyen.
1: Nem, ez az én szerelem projektem, és benne van minden, ami én vagyok, és természetesen minden, ami Horányi Sándor és Csurkulya József, de pontosan én ezeknek a zenei világoknak a találkozását szeretem, és éppen ezért a zenei világ is rendkívül színes, tehát nagyon sokféle zenei stílusból merít.
0: És a te szerzeményeidet játszátok, vagy hogyan épül fel a repertoár?
1: Nem, ez olyan szerencsés formáció, hogy mindenki ír dalokat, tehát hárman írjuk a zenét.
0: És az improvizáció hogyan és mi módon kap szerepet a... És sokan, persze hallottunk már cimbalmon is improvizálni, meg gitáron természetesen, akkor te itt fuvolán játszol.
1: Nem, fuvolán és szakszofonon. És mindenféle fuvolán, mert nagyon sokféle fuvolán, többek között bambusz fuvolán is. Tehát itt ez az a formáció, amiben tényleg mindent mindenre írhatok, mindent használhatok teljesen szabadon.
0: De azért még jazznek apostrofálod.
1: Alapvetően jazz, tehát ez improvizatív zene, és a közös pont, a legnagyobb közös pont természetesen a jazz, igen.
0: És ebbe ilyen módon beszűrődnek az indiai élményeid, pont például a bambusz
1: részletekben, igen.
0: Furulya vagy fuvola?
1: Fuvola.
0: Rosszul mond, bambusz fuvola kapcsán. Szóval megjelenik ez
1: Megjelenik, igen. Megjelenik. Bizonyos dalokban, nem az összesben, de bizonyos dalokban igen. Aztán van olyan dal, amiben a népzenei hatás hangsúlyosabb, van, ahol kortárs felhangokat tartalmaz nyomokban a kompozíció, szóval ez egy fantasztikus terep a zenei kísérletezésre, és ki tudjuk kísérletezni, van, amit elvettünk, van, amit megtartunk, tehát ez egy fantasztikus műhely munka, amit ebben a zenekarban mi véghez tudunk vinni.
0: És jelenleg még esetleg hány más olyan projektben, vagy ilyen műhelyben dolgozol, ahol hallhat a közönség?
1: Az állandó zenekar, aminek a tagja vagyok, az a Freestyle Chamber Orchestra, ami szintén egy ilyen nagyon különleges hangszerőszállítású zenekar. Van egy hagyományosnak mondható jazz kombó alapként, 4 fúvós, ami egyáltalán nem konvencionális, fagott szoprán, szaxofon, klarinét, jó magam fuvolán, illetve van egy vonós kar is, cselló, brácsa és hegedűk, és nagyon sok olyan zenész van benne, aki improvizál. Tehát egy nagy zenekari hangzást is képes a zenekar produkálni, illetve hát alapjába véve azt produkál, de emellett improvizatív. A másik zenekar, aminek jelenleg tagja vagyok, az a Cumo Gypsy Dreams, fantasztikus zenekar, Olá Cumo Árpád szerzeményeit játszok, ott fuvolistaként szerepelek, illetve Nagy János Jancsa jazz zongoristával van egy duónk, ahol mert ilyen, úgy mondanám, kampányok vannak, tehát van egy-két koncert, vagy ha van egy olyan zenei anyag, akkor ezt előadjuk, tehát vele már a főiskolás évek óta együtt zenélünk. És egyébként a Freestyle Chamber Orchestra vezetője.
0: Nagyon örülök, hogy beszélgettünk, és annak pedig külön, hogy április 30-án a Dohnányi Ernő Zenei Központban közösen ünnepelhetünk, illetve titeket is éltethetünk ezen az eseményen, ezt nagyon várjuk.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm, hogy beszélgettünk. A Jazzportré mai adásának vendége Pozsár Eszter, előadó művész, tanár, zeneterapeuta volt, a szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazzportré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
3: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Váci Eszter és a Quartet ma...
4: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Polyák Adrien nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Egy hét múlva, május 9-én tartja alakuló ülését a rendszerváltó országgyűlés. A választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én 10 órakor kezdődik. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak, melynek keretében a zászló felvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere Facebook oldalán közzétett videójában. Kapitány István azt mondta, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket is. A leendő miniszter arról is beszélt, felülvizsgálják a vendégmunkások jogi szabályozását, június 1-től pedig felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát. A magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnekhez írt levelében. Orbán Viktor a döntés politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorú fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Egyre aggasztóbb az aszály Magyarországon, hetek óta nem esett az eső, a talaj felső rétege már teljesen száraz az ország nagy részén. A helyzet várhatóan gyorsan romlik majd, a következő napokban emelkedik a hőmérséklet, és jelentős csapadék sem várható. A MAGOSZ főtitkára az M1-en arról beszélt, ez főként a most vetett kukorica és napraforgó kelésénél okozhat gondot. Cseh Tibor András elmondta, az elmúlt évtizedben volt az öt legszárazabb és az öt legmelegebb év is. A legnagyobb problémát a légköri asszály okozza. A szakember szerint a legfontosabb lépés, hogy a Tisza vízszintjét megemeljék, és csak utána lehet beszélni öntözésről és a vizet a talajba programról. Sűrítik a hajójáratokat Fonyod és Badacsony között a hosszú hétvégén. A menetrend szerinti hajók ma és holnap óránként indulnak. Emellett sétahajókkal is várják az utasokat, a Szántódi Komp pedig már este 9 óráig szállítja a járműveket. A jegyeket online is meg lehet váltani. Napos gomoly felhős idő várható, az északkeleti szelet néhol erős lökések kísérik. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati országrészben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő. Vasárnaptól ennél is melegebbre készülhetünk.

Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Scooby up. Do do do do do. Yeah. Da da da do do do do do do. Oh. Da da da.

0: volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Váci Eszter és a Quartet, majd a Szakcsi Junior Trio koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Gypsy Jazz koncertje hallható.
2: A Magyar Film Hete a közmédia csatornáin.
0: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután, minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazz énekesnő és dalszerző. Nagyon örülök, hogy létrejött egy olyan rádió, amely ennek a műfajnak ad teret, mert hogy fantasztikus jó magyar jazz zenészeink vannak, és remélem, hogy hiánypótló volt ez a kezdeményezés, és sokan örültek neki, úgyhogy bízom benne, hogy ez a rádió ez visszaadja azt a sok színűséget, amit ez a műfaj képvisel, és mindenki talál magának olyat, ami tud szeretni, és el tud benne feledkezni.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Gretchen Parlato nekem egy nagyon különleges hangszín, és ez a Hennya című dal, Ambróz Akin Muzérnak a dala, amit mi is felvettünk Olá Krisztiánnal duóban. Egy nagyon éteri és nagyon, nagyon különleges világ, és az ő zenéje egyébként is azt hiszem, hogy úgy nagyképűen lehet ilyet mondani, hogy hasonlít a mi világunkra a zenekarommal, hogy nagyon sokféle helyről merít.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

7 éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Erik Péter, jazz zongoraművész és zeneszerző vagyok. Furcsa, hogy még mindig ezt mondom, hogy van ez a rádió, pedig hát már régóta van, és szülinapot ünneplünk, de azt gondolom, hogy az emberek úgy működnek, mondok egy példát, eszembe jut, hogy jó sok évvel, vagy évtizeddel ezelőtt csak bejött egy Madonna sláger, én alapvetően szeretem Madonnát, de ettől rosszul voltam, tehát egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon rossz volt hallgatni. Akárhova mentem, taxiba, vagy edzőterembe, vagy olyan helyekre, áruházból, ahol szólt a zene, minden nap megkaptam ezt a slágert háromszor. Arra kellett rájönnöm, hogy a 20. alkalom egyszerűen elkezdett tetszeni, és én nem értettem ezt a helyzetet. Ugyanez a helyzet a jazzzel. Tehát, hogyha van egy rádió, ahol jazzzene szól, és azt emberek hallgatják, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy ők is a 20. lejátszás után egyszer csak azon veszik észre magukat, hogy hoppá, tetszik, majd az 50-nél rájönnek, hogy nem is olyan ördögtől való ez a jazz, a 100-nál meg jazz rajongók lesznek. Úgyhogy minél több fórum van, ahol ez a zene szólhat, annál nagyobb esélye van, hogy megmarad, vagy egyre több rajongót szerez.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Váci Eszter és a Quartet, majd a Szakcsi Junior Trio koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Gypsy Jazz koncertje hallható.
2: Jellemfejlődés kontra céltalanság. A lírai romantika csodálatos részletgazdagságát kínálja a New Yorki Metropolitan Opera ház. Puskin ikonikus versesregényén alapul Csajkovszki Anyegin című előadása. Élőben ma este 7 órától a Bartók Rádióban.
0: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Nagyon remélem, hogy a Szakcsi Rádió sokaknak egy biztos pont, ahol lehet jazzt hallgatni, jó jazzt, amit valaki kiválogatott, előválogatott nekik. Ugyanakkor nagyon sokféle jazzt is lehet ott hallani, olyan archív felvételeket, amiket máshol nem, az internet korában sem lehet mindenhol megtalálni, és olyan mai, nagyon élő pillanatokat is, mint amiről az április 30-ai koncert is szól.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Wynand Gábor hangja egy örök inspiráció számomra, és azt hiszem, hogy nagyon sokunk számára. Az Agent Spirituel című albuma egy nagyon mély és megrázó album Gadó Gábor szerzeményeivel, és ezt mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

A Lilin formáció a Szakcsi Rádió földbe adalott felhívásának egyik győztese. Dreaming Awake című dolog most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. Megmondom őszintén, hogy én alapvetően minden kezdeményezésnek örülök, ami a mi művészeti águnkkal kapcsolatos, és ennek a rádiónak a megjelenése, ez egy olyan áttörés volt, ami mindannyiunkat örömmel töltötte el. Az, hogy ez egyelőre online formában elérhető, nyilván még nagyobb öröm lenne, hogyha ez bekerülne a tematikus rádió műsorok mellé, és bármilyen gépkocsiban egy mozdulattal hallgatható lenne, de talán a mai világban a mostani technikai felszereltség mellett egy mobiltelefonnal ezt bárki megoldja az autójában, ha szeretné.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Egy projekt, melyben csak is a szórakozás számít. Május 8-án Erzsébet ligeten a Jazz Liget programsorozatban ad koncertet a 6 éve alakult Just for Fun projekt, melynek repertoáriában a kedvelt jazz melódiák mellett a funky és a jazz rock világa is megmutatkozik. A cimbalom művészete. Ezen a címen mutatkozik be a hangszer nemzetközileg is elismert magyar mesterének legújabb szóló műsora május 16-án. Budapesti koncertjén Lukács Miklós az elmúlt évszázadok emblematikus zenéin vezeti végig hallgatóit. A hangszerre átültetett művek és a pillanat szülte rögtönzések különleges találkozása adja a koncert felejthetetlen atmoszféráját. Az ifjú jazz énekes generáció egyik legismertebb képviselője érkezik Budapestre, egyenesen Los Angelesből. Michael Mayo május 8-án pénteken ad szólóestet a fővárosban, ahol a hazai közönség is megbizonyosodhat róla, hogy miért tartják korosztálya egyik legizgalmasabb vokális művészének. A 30-as éveinek elején járó Mayo olyan neves jazzművészekkel dolgozott már együtt, mint Herbie Hancock vagy éppen Jacob Collier. Az énekes zongoristának eddig 2 albuma jelent meg. Több mint 4 évtizeden működő jazz formáció invitálja időutazásra Kecskemét zeneszerető közönségét május 9-én szombaton. A Hot Jazz Band a korai jazz és a két világháború közötti magyar könnyűzenei termés korhű megszólaltatója. Repertoárjukban Karádi Katalin, Kabos Gyula, Jávor Pál vagy éppen Latabár Kálmán filmzenéi is megelevenednek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
2: A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Váci Eszter és a Quartet, majd a Szakcsi Junior Trio koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Gypsy Jazz koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Naményi Krisztina nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. Az alakuló ülés jövő szombaton 10 órakor kezdődik. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a széke és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak. Radnai Márka, a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány egyúttal létrehozza a működő és emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea, a Kossuth-díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István Facebook oldalán közzétett videójában közölte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével, a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközöket alakítanak ki. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása. Ezt írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, ezeket a már korábban uniós forrásokat elnyert beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, de egy visszavont építési tender után nulláról kellene kezdeni. Ide tartozik a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztés, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére vonatkozó tender. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig ezen kívül még 3 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett hazánkba. Színes programokkal várja a látogatókat a hosszú hétvégén a Győri Xanthus János állatkert. Az állatbemutatók mellett különleges látványetetésekkel, elefánttréninggel, állatsimogatóval, valamint pingvin sétával is készülnek. Az állatkert sétahajóval is megközelíthető a győri belvárosból. Az áprilisi csapadékhiány egyre komolyabb gondot okozhat a mezőgazdaságban. Az ország nagy részén a havi csapadékmennyiség a 10 mm-t sem érte el. Ez elsősorban a tavaszi vetésű kapás növényeket érinti, de veszélybe lehet az őszi vetés is, mert áztató eső nélkül gyengébb lehet a fejlődés és a termelés kiesése is készülni kell. Marad a koranyárias idő, holnap zavartalan napsütésre készülhetünk, csapadék továbbra sem várható. Hajnalban 1-9, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
5: Watch me, brother.

0: Paksi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz, dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljuttatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. Én azt gondolom, hogy szükség van egy olyan magyar rádióadóra, ahol túlnyomó részt, vagy csak kizárólag jazzzene szól. Korábbi években kifejezetten rádió műsorok foglalkoztak ezzel egy vagy két órás időtartamban, vagy még rövidebb időben, és maga a jazz története során is az Egyesült Államokban Willis Canover műsora egy tematikusan visszatérő olyan adás volt, ahol rövid kis bevezető után egy lemezből 25 percet leadtak. Én azt gondolom, hogy a művészeti ág szempontjából ez elengedhetetlenül fontos, hogy legyen egy ilyen fórum, ahol mindig kiszámítható módon lehet jazzzel találkozni, és hát természetesen külön öröm, ha magyar jazzzel.

0: Jazznapló.
1: A berlini A-Train Jazz Club 1992 óta működik Charlottenburgban, és mára a város egyik legismertebb jazz helyszíne lett. Nevét John Coltrane híres szerzeménye ihlette, hangulata azonban teljesen berlini. Kicsi, sűrű és energikus. A klub minden este élő zenét kínál, gyakran nemzetközi turnéállomásként is működik. A színpadon megfordult már Wynton Marsalis, Brad Meldau, de a német kortárs jazz élet is rendszeresen képviselteti magát. Az A-Train kifejezetten támogatja az újító és kísérletező hangzást. Klubkoncertek, jam sessionök és mesterkurzusok egyaránt részei a programnak. A hely intimebb, mint egy koncertterem, de professzionális, mint egy stúdió. Berlin eklektikus jazzvilágának sűrítménye. Itt minden egyes hang, kockázat és szabadság.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz Akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Váci Eszter és a Quartet, majd a Szakcsi Junior Trio koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Gypsy Jazz koncertje hallható.
2: A Magyar Film Hete a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazz énekesnő és dalszerző. Nagyon örülök, hogy létrejött egy olyan rádió, amely ennek a műfajnak ad teret, mert hogy fantasztikus jó magyar jazz zenészeink vannak, és remélem, hogy hiánypótló volt ez a kezdeményezés, és sokan örültek neki, úgyhogy bízom benne, hogy ez a rádió ez visszaadja azt a sok színűséget, amit ez a műfaj képvisel, és mindenki talál magának olyat, amit tud szeretni, és el tud benne feledkezni.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Szakcsi Lakatos Bélának köszönhetem ezt az egészet, hiszen úgy történt, hogy körülbelül 5 éves voltam, amikor egy családi esküvőre volt a Béla meghívva vendégnek, és ott édesanyám volt, ugye zenélés volt, jazz, szórakoztató zene, minden, és édesanyám megkérte őt, hogy hallgassak meg engem, hogy miket hát kalimpálok ott, és akkor...
2: Ekkor körülbelül hány éves?
1: 5. És akkor elkezdett játszani nekem a Béla a zongorán ilyen különféle dolgokat, különféle tempókban, és akkor ezt én lereagáltam az asztalon így a kezemmel, és nem telt el sok idő, de azt mondta édesanyámnak, hogy feltétlenül írassák be, nagyon nagy tehetsége van a srácnak, írassák be zeneiskolába, mert én úgy gondolom, hogy ebből a fiúból nagyon nagy zenész lesz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kárik Péter, jazzzongoraművész és zeneszerző vagyok. Én nagyon örültem az első pillanattól, de el se hittem, hogy ez a rádió megvalósult, hiszen pontosan ellene megy annak a kornak, amiben élünk. Tehát ha most valamiről nagyon nem szól a világ, akkor az a jazz, a klasszikus zene, hanem egyre inkább az egyre könnyebben fogyasztható, egyre színesebb, egyre jobban felfújt, sokszor semmik az, amik uralják a teret, meg a zenei világot, de biztos, hogy nem a jazz. Hiszen a jazz a fénykor az régen volt, és ezért nagyon fontos, és nagyon örülünk neki ezért is, hogy ez van és szól, mert nagyon érdekes, mindig aggódnak a kollégák, hogy előregedik a közönség. Ez nem csak a jazzre vonatkozik, hanem a klasszikus zenére is. De meg rájöttem, hogy hát nem, hanem beleérnek az emberek ebbe a zenébe, és lehet, hogy most még csak 25 és idegenkedik tőle, de lehet, hogy 10 év múlva kacsingatni fog erre, és elkezdi hallgatni mondjuk a Szakcsi Rádiót, és 15 év múlva meg rajongó lesz. Úgyhogy ez is és minden, ami elősegítő, hogy az emberek hallhassák ezt a zenét, az nagyon-nagyon jó nekünk.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Jellemfejlődés kontra céltalanság. A lírai romantika csodálatos részletgazdagságát kínálja a New Yorki Metropolitan Opera ház. Puskin ikonikus verses regényén alapul Csajkovszkij Anyegin című előadása. Élőben ma este 7 órától a Bartók Rádióban.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Váci Eszter és a Quartet, majd a Szakcsi Junior Trio koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Gypsy Jazz koncertje hallható.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én nagyon boldog voltam, amikor megtudtam, hogy a Szakcsi Rádió megkezdi a működését, mert azt gondolom, hogy nagyon régóta szükség volt már egy olyan zenei platformra, ami ezt a műfajt is képviseli hazánkban, és az itt dolgozó rengeteg fantasztikus művésznek teret ad ahhoz, hogy kapcsolódni tudjon a közönséggel.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Jim Hall nagyon izgalmas gitáros, szintén hallottam őt élőbe, az a trafóba volt, László Attila ült mellettem, és végig mosolyogtunk egymással. Azt gondolom, hogy ő talán az a gitáros, ahol megszületik a modern jazz, tehát egy bizonyos szempontból egy ilyen vízválasztó. Nem tudom megképzelni, hogy a világban él olyan jazz gitáros, akire ne lett volna hatással.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Ha valaki bekapcsolja a Szakcsi Rádiót, akkor az én hangomat is gyakran hallhatja, mert én vagyok a csatorna hang, és én mondok be sok mindent, ami információt közöl az elhangzott dalokról. Ilyen módon én még soha nem szerepeltem, hiszen elsősorban énekes vagyok, de nagyon nagy öröm, hogy a hazai jazz színához így is kapcsolódhatok.
2: A Pisztráng zenekar a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Mackó című dalot következik most a Szakcsi Rádióban.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Egy projekt, melyben csak is a szórakozás számít. Május 8-án Erzsébet ligeten a Jazz Liget programsorozatban ad koncertet a 6 éve alakult Just for Fun projekt, melynek repertoáriában a kedvelt jazz melódiák mellett a funky és a jazz rock világa is megmutatkozik. A formációban a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese, a vibrafonos Novotny Tibor is színpadra lép. Az est két vendégművésze Bolba Éva és Kolman Gábor lesznek. A cimbalom művészete. Ezen a címen mutatkozik be a hangszer nemzetközileg is elismert magyar mesterének legújabb szóló műsora május 16-án. Budapesti koncertjén Lukács Miklós az elmúlt évszázadok emblematikus zenéin vezeti végig hallgatóit. Az ifjú jazz énekes generáció egyik legismertebb képviselője érkezik Budapestre, egyenesen Los Angelesből. Michael Mayo május 8-án pénteken ad szólóestet a fővárosban, ahol a hazai közönség is megbizonyosodhat róla, hogy miért tartják korosztálya egyik legizgalmasabb vokális művészének. A 30-as éveinek elején járó Mayo olyan neves jazzművészekkel dolgozott már együtt, mint Herbie Hancock vagy éppen Jacob Collier. Az énekes zongoristának eddig 2 albuma jelent meg. Több mint 4 évtizeden működő jazz formáció invitálja időutazásra Kecskemét zeneszerető közönségét május 9-én szombaton. A Hot Jazz Band a korai jazz és a két világháború közötti magyar könnyűzenei termés korhű megszólaltatója. Repertoárjukban Karádi Katalin, Kabos Gyula, Jávor Pál vagy éppen Latabár Kálmán filmzenéi is megelevenednek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Váci Eszter és a Quartet, majd a Szakcsi Junior Trio koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Gypsy Jazz koncertje hallható.
3: A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
0: Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. A szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, hogy támogatni fogja Ukrajna EU csatlakozását. Ezt Volodymyr Zelenszkij közölte azután, hogy telefonon beszélt Robert Ficóval. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukránok jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. A két vezető kölcsönös látogatásra invitálta egymást Kijevbe, illetve Pozsonyba. Egy egykori illegális bevándorlót nevezett ki püspöknek 14. Leó pápa az Egyesült Államokban, Nyugat-Virginiában. A szalvadori származású férfi eddig segédpüspök volt Washingtonban. 1990-ben, 20 éves korában illegálisan érkezett az Egyesült Államokba. A katolikus egyházfő korábban bírálta Donald Trumpot a bevándorlókhoz való hozzáállása miatt, és arra szólította fel, hogy bánjon velük emberségesen. A magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét, ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Idehaza egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. Az alakuló ülés jövő szombaton 10 órakor kezdődik. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. A fóliasátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnyetermesztéssel. Színes programokkal várja a látogatókat a hosszú hétvégén a győri Xanthus János állatkert. Az állatbemutatók mellett különleges látványetetésekkel, elefánttréninggel, állatsimogatóval, valamint pingvinsétával is készülnek. Az állatkert sétahajóval is megközelíthető a győri belvárosból. Marad a koranyárias idő, holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható, a szél a nyugati tájakon megélénkül, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 1 és 9 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 20-25 fok valószínű. A pontos idő 18 óra 4 perc.
5: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: László Attila vagyok, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros zeneszerző. Szakcsi Rádió szerintem egy remek lehetőség fiatal jazzzenészeknek, hogy bemutassák a programjukat, a zenéjüket. Ugyanígy lehetőség a hallgatóknak is, hogy ezekről értesüljenek.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. A Szakcsi Rádió megjelenésével egy olyan fórum nyílt a magyar jazzművészek számára, ahol jóval nagyobb idősávban hallható a magyar jazzzene, és minden olyan kezdeményezés, ami ezt szolgálja, az rendkívül kedves a számunkra, és a közönséggel való kapcsolatunkat nagyon nagy mértékben segíti.

0: Jazznapló.
1: A jazz aranykorának hangja volt egykoron a Verve Records, amely 1956-ban alakult Norman Granz producer vezetésével. Célja az volt, hogy a jazz legnagyobb neveinek adjon méltó kiadót. Ella Fitzgerald Songbook sorozata is példának okáért a Verve-nél készült, ami alapvetés lett. A kiadóhoz tartozott Oscar Peterson, Stan Getz és Billie Holiday is. Granz nem csak zenét, hanem emberi jogokat is képviselt. Művészei sosem léptek fel szegregált közönség előtt. A Verve hangzása elegáns, sokszor nagy zenekari kísérettel bővült. Fontos szerepe volt a bossa nova amerikai népszerűsítésében is. Később a kiadó része lett a Universal Musicnek, ma is aktív és új generációs jazzművészeket karol fel. A Verve a klasszikus jazz presztízsét testesíti meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Váci Eszter és a Quartet, majd a Szakcsi Junior Trio koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Gypsy Jazz koncertje hallható.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jazz Akusztik, a magyar jazz élet prominensei. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Hát jó estét kívánok, sziasztok mindenkinek, hölgyeim és uraim, először is Egri Péter és a Miszterigek. Boldog új évet, kedves mindannyiuknak! We gonna rock, we gonna roll!

és uraim, Egri Péter és a Mr. Igen! Let's go, Papin! Nagyon szépen köszönjük, hölgyeim és uraim, a most elhangzott Papin on Friday Night című dalunknak most jelent meg nemrég a videóklipje. Érdemes megnézni egy jó kis rajzos 21. századi animációs videóklip. Mr. Igen, köszönjük szépen! Alright, shake, woman, shake! Need nobody but you!

0: kérném én szüleim a nagybőrnél. Felszáll a doboknál.
1: Énekgitár Egri Péter.
0: Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim, akusztikus nagybőgővel, azt hiszem, hogy több mint 100 éves ez a nagybőgő, nemrég Márk Erdélyben lőtte, aztán kiképezte, hogy egy jó kis rakabili hangszer legyen belőle. Milyen sztóriai lehetnek ennek a hangszernek, ennek a bőgőnek, te jó! Hölgyeim és uraim, autentikus akusztikus dob, hangkitang dobszerkó, tamok nélkül, sok cín nélkül, Fácán megszólaltatásában. Ez meg úgynevezett jazzgitár, szemi-akusztik, félakusztikus jazzgitár. Oda lövünk neki, mint 1955-ben, amikor már az ilyen félakusztikus gitárokra pick-upokat szereltek, hogy erősítéssel nagy közönségnek, meg tévén túl is, tévén keresztül is hallható, látható legyen a zene. Hölgyeim és uraim, köszönjük szépen! I'm gonna buy you a diamond ring, alright!

0: Köszönjük szépen, Mr. Ike!
1: Hölgyeim és uraim, egy filmzenét van szerencsénk eljátszani az új év első napján, néhány első óráiban. Baby, that's what I like, Paraziták a paradicsomban címmel játsszák a mozikban. Fantasztikus, modern lélektani drámának a betét dalát hallgassák kedvenc triómtól, a Mr. Igen triótól sok szeretettel. Megcsinálom jó bluesosra a gitárt. Baby, that's what I like!

0: Questo si sente la grandezza del giornalista di me.
1: Hölgyeim és uraim, köszönjük szépen! Ja, tudtok itt csinálni, hogy... TV előtt is. Hoé!

0: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban.
1: Én a gitár Egri Péter.
2: Hölgyeim és uraim, köszönjük szépen a Mystery Gang, a Mystery Gangszerek. Thank you! Nagyon kedvesek, köszönjük szépen, jöjjön az egyik kedvenc dalom ma estére. Nem régi szerzeményem, sőt a legutóbbiak közül való. Boogie Boogie Mad Men, nem hiszik el, a, hol keletkezett ez a dal. A Nevada sivatag kellős közepén, a Mojave sivatagban. 47 fok átlag hőmérséklet, azzal sokat nem mondok. Úgyhogy fantasztikus, mentünk át Las Vegasból Los Angelesbe játszani, bérelt mikrobusszal, mexikói zenekartól bérelt nagybőgővel, márkal feküdtünk ott alatta, fantasztikus volt. Mondtam, hogy megyünk át Vegasból Los Angelesbe, át a sivatagon, amerikai havarom azt mondta, hogy testvér, vizet vigyetek magatokkal. Hát, hölgyeim és uraim, közben ez a dal rákerült saját lemezünkre is. Nemrég megjelent egy amerikai válogatás lemezen. Hivatott a 25 legmenőbb mai világunkban levő rockabilyek bemutatására. Hát ebből 25-ből, mit tudom én, 20 amerikai, 21 talán amerikai, 4, ami japán, német, angol, meg egy magyar. Egri Péter és a Mystery Gang. 25 felsorolás, mondjuk nem sorrendben van, de azért csak elmond valamit, hogy az ötödikként szerepel ezen a válogatáson. Nem, ez a most következő egyik kedvenc dalom, Boogie Woogie Mad Men. Jó példa arra, hogy hogyan alakult ki, és erről ritkán szoktak beszélni, a rockabilly, a rhythm and bluesból. Hát figyelem. Boogie Woogie Mad Men!

Hölgyeim és uraim, Egri Péter és a Mystery Gang, önökkel veletek együtt a Mystery Gangszerek. Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim, itt vagyunk kedvenc triómmal, Egri Péter és a Mystery Gang! All right. Teljes csönd, figyeljetek!

Nagyon szépen köszönjük, hölgyeim és uraim! Jöjjön egy olyan dal, ami nemrégiben a Művészetek Palotájában rendeztem az első zenés darabomat. Fantasztikus volt Privát Buddy Holly sztoria, vagy a Mi Buddy Holly címmel. Hát ebből fogadjanak egy nagyon kedves dalt számomra, remélem nektek és önöknek is ez egy kedves dal. Egy 1957-es Buddy Holly dal. Ritmus taps kell hozzá, csillogó szemek kellenek hozzá, hangszerek most nem kellenek hozzá, elég egy szál gitár, hölgyeim és uraim, és ha mindenki velünk van, akkor benne vagytok? Jó! Gyertek ritmus tapsal!

és uraim, köszönjük szépen! Egri Péter és a Mystery Gang. Buddy Holly! És a Mr. Igen, köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim, itt vagyunk egy jó kis dzsungel, garázs dzsungel, rockabillyvel megyünk tovább. Lonely Moon, bring my baby back! Ó, az én magányos holdam! Megvagyunk!

0: köszönjük szépen!
1: Jazz Akusztik, a Szakcsi Rádióban.
0: Hölgyeim és uraim, köszönjük szépen a Mr. Igengszerek, Holod Márk nagybőgő! És basszusgitár is jut eszembe! Nyomjunk egy dalt basszusgitárral is, hiszen 1955-től a nagybőgőt lele cserélve először a fekete rhythm and blues zenészek, majd később a nashville-i country zenészek is átvették ezt a csoda hangszert. Köszönjük szépen! Na gyertek a vége felé be a garázsunkba, meginvitálom kedves mindannyiukat, kedves mindannyiatokat a Mr. Igen garázsba.

0: köszönjük szépen!
1: Mr. Egel! Hölgyeim és uraim, köszönjük szépen! Egri Péter és a Mr. Egel!
2: Végére hagytam egy olyan személyes kedvencemet, tehát mindegyik dal a kedvence volt, mindegyik előtt szinte elmondta, hogy jön most jön a kedvenc dalom, végére is egy kedvenc dalom jön. Csináltunk nemrég egy magyar nyelvű lemez pár évvel ezelőtt, erről a Megőrülök érte című dal elég jó fogadtatásnak örvend, azóta is nagyon sokan szeretitek, sőt szeretjük. El kell, hogy mondjam róla, hogy most el fogjuk játszani ezt ilyen akusztikus bőgővel, akusztikus hangtitangdobbal és félakusztikus jazzgitárral, viszont nem is olyan rég volt szerencsék eljátszani a Magyar Rádió szimfonikus zenekarával, hát az leírhatatlan érzés, azt hiszem, hogy minden zenekar vagy előadó életében szakmai csúcsot jelent, ha a Magyar Rádió szimfonikus zenekarával tud együtt játszani. Ezt a dalt pedig nem csak a szimfonikusok kísértek, hanem énekeltek velünk többek között a Pásztor Anna, nemrég pedig a közmédia szombatesti műsorában a Szandival énekeltük el ezt a dalt. Tehát, hölgyeim és uraim, most ének Egri Péter, gitár Egri Péter, kedvenc triómmal Holub Márk nagybőgőre, Fácán a dobra, nyomja rá a bélyegét, és azt mondja, hogy 100 000 ördög súgja fülembe, áldozatom leszel még ma este. Nagy erő!

köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim, Holub Márk, Sárcán, Egri Péter, a Miszter, igen, köszönjük szépen!

0: Ez volt a Jazz Akuszti a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Egy projekt, melyben csak is a szórakozás számít. Május 8-án Erzsébet ligeten a Jazz Liget programsorozatban ad koncertet a 6 éve alakult Just for Fun projekt, melynek repertoáriában a kedvelt jazz melódiák mellett a funky és a jazz rock világa is megmutatkozik. A formációban a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese, a vibrafonos Novotny Tibor is színpadra lép. Az est két vendégművésze Bolba Éva és Kolman Gábor lesznek. A cimbalom művészete. Ezen a címen mutatkozik be a hangszer nemzetközileg is elismert magyar mesterének legújabb szóló műsora május 16-án. Budapesti koncertjén Lukács Miklós az elmúlt évszázadok emblematikus zenéi vezeti végig hallgatóit. A hangszerre átültetett művek és a pillanat szülte rögtönzések különleges találkozása adja a koncert felejthetetlen atmoszféráját. Az ifjú jazz énekes generáció egyik legismertebb képviselője érkezik Budapestre, egyenesen Los Angelesből. Michael Mayo május 8-án pénteken ad szólóestet a fővárosban, ahol a hazai közönség is megbizonyosodhat róla, hogy miért tartják korosztálya egyik legizgalmasabb vokális művészének. Több mint 4 évtizeden működő jazz formáció invitálja időutazásra Kecskemét zeneszerető közönségét május 9-én szombaton. A Hot Jazz Band a korai jazz és a két világháború közötti magyar könnyűzenei termés korhű megszólaltatója. Repertoárjukban Karádi Katalin, Kabos Gyula, Jávor Pál vagy éppen Latabár Kálmán filmzenéi is megelevenednek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Váci Eszter és a Quartet, majd a Szakcsi Junior Trio koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Gypsy Jazz koncertje hallható.
2: A Magyar Film Hete a közmédia csatornáin.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Váci Eszter és a Quartet, majd a Szakcsi Junior Trio koncertje hallható. Közreműködik Csapó Gyula, Gátos István, Gátos Bálint és Kovács Zsolt, valamint ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, Lakatos Pecek Krisztián és Balázs Elemér.

Köszönöm szépen. A zongoránál Gátos Iván, Gátos Bálint basszusgitározik, doboknál Kovács Zsolt, énekel Váci Eszter. Köszönjük szépen a figyelmet, és most...

Köszönjük szépen. És egy kellemes kötelességnek szeretnék eleget tenni. A színpadra szólítanám Csepregi Gyulát.

Robolt Kovács Zsolt, Gátos Iván, zongora, Csepregi Gyula, szaxofon, Gátos Bálint, basszusgitár, énekelt Váci Eszter, nagyon szépen köszönjük a figyelmet!

0: Köszönjük szépen!
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Váci Eszter és a Quartet majd a Szakcsi Junior Trio koncertjét hallották. Közreműködött Csapó Gyula, Gátos István, Gátos Bálint és Kovács Zsolt, valamint ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, Lakatos Pecek Krisztián és Balázs Elemér. A felvételek az A38 hajón, valamint a Budapest Jazz Clubban készültek 2005. november 30-án és 2011. április 1-én.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében a Szakcsi Gypsy Jazz Koncertje hallható. Közreműködik Szakcsi Lakatos Béla, Rostás Mónika, Rostás Csaba, Orbán György és Balázs Elemér.
2: Hölgyeim és uraim, színpadon a Szakcsi Gypsy Jazz.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: A nagy bőgőnél Orbán György, Orbán György nagy bőgő. A dobok nagymestere Balázs Emil. Roskás Saba, perkasson, ének, tánc, szájbőgő. Roskás Póni, ének. A Szakcsillagatos Béla zongora. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, hogy itt voltunk. Érezzétek további jó magatokat. A viszontlátásra. A következő ráadás szám egy saját szerzeményem. A Little Gypsy Song for You. A kis cigánydal neked vagy nektek.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban.

0: Orbán György, Balázs Elemér, Rostás Saba, Rostás Moni, Szakcsi, köszönjük szépen, további jó szórakozást kívánok, a viszontlátásra, köszönjük.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönjük szépen, na hát babám volt a dal címe.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében a Szakcsi Gypsy jazz koncertjét hallották. Közreműködött Szakcsi Lakatos Béla, Rostás Mónika, Rostás Csaba, Orbán György és Balázs Elemér. A felvétel a szombathelyi Lamantin jazz sátorban készült 2012. június 28-án.
2: Ez volt a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
4: A mosoly, ami végig kísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük. Az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz, dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljutatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: László Attila vagyok, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros, zeneszerző. A Szakcsi Rádió talán attól is különleges, hogy itt nem csak zeneszámok vannak meghallgatni, hanem egy koncepciózus program, akár egy koncert, műsorösszeállítás, és ez mindenképp a hallgatónak egy ajándék, hogy ilyen formában, mint egy csokrot, megkaphat olyan összeállításokat, amit lehet, hogy magától nem úgy rendezne, vagy rakna össze, és sok izgalmas lehetőség dolog van ebben.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Jazz Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz, dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljutatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. A Szakcsi Rádió csatorna hangja vagyok, ami egy kapcsolódást adott a hazai jazz szcénával, illetve a hazai jazz szcénának a múltjával, hiszen én magam is megismertem számos olyan felvételt, ami csak a Magyar Rádió archívumában volt elérhető.

műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én viszonylag későn találkoztam a jazz zenével, úgy 17-18 éves koromban, úgyhogy sokszor azt érzem, hogy éveket pazaroltam el ezek nélkül, a hangok nélkül. Azt gondolom, hogy a Szakcsi Rádió működése, ez egy fantasztikus lehetőség a magyar fiatalok számára, hogy megismerhessék ezt a zenei műfajt, és megtalálhassák benne ők is azokat az irányokat, amik közel állhatnak az ő lelkükhöz, szabadságukhoz, és színesíthetik ezáltal a zenei palettájukat.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kárik Péter, jazzzongoraművész és zeneszerző vagyok. Én nagyon örültem az első pillanattól, de el se hittem, hogy ez a rádió megvalósult, hiszen pontosan ellene megy annak a kornak, amiben élünk. Tehát ha most valamiről nagyon nem szól a világ, akkor az a jazz, a klasszikus zene, hanem egyre inkább az egyre könnyebben fogyasztható, egyre színesebb, egyre jobban felfújt, sokszor semmik az, amik uralják a teret, meg a zenei világot, de biztos, hogy nem a jazz. Hiszen a jazz a fénykor az régen volt, és ezért nagyon fontos, és nagyon örülünk neki ezért is, hogy ez van és szól, mert nagyon érdekes, mindig aggódnak a kollégák, hogy előregedik a közönség. Ez nem csak a jazzre vonatkozik, hanem a klasszikus zenére is. De meg rájöttem, hogy hát nem, hanem beleérnek az emberek ebbe a zenébe, és lehet, hogy most még csak 25 és idegenkedik tőle, de lehet, hogy 10 év múlva kacsingatni fog erre, és elkezdi hallgatni mondjuk a Szakcsi Rádiót, és 15 év múlva meg rajongó lesz. Úgyhogy ez is és minden, ami elősegítő, hogy az emberek hallhassák ezt a zenét, az nagyon-nagyon jó nekünk.